0: Radio Bazar Naom.
1: Znáte li, što je ovo?
0: Lupner au maximum.
2: Tanga, buroboya!